Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio.

0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio Kanjiža.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből el könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Station, Panda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Augusztus 2-ig a hét végéig meghosszabbította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó idéglenes 20%-os csökkentését a szerb kormány. A kormány azért döntött a jövedéki adó idéglenes 20%-os csökkentéséről, mert a kőolaj világpiaci árának emelkedése miatt nőttek a kőolaj származékok termelői árai. Az intézkedés ellenére drágult az üzemanyag Szerbiában. Egy liter benzin már 200 dinárba kerül, míg a dízel literje 224 dinár. Az elmúlt napok, hetek hűvösebb időjárása miatt kevesebben keresték fel a Tiszapartot, a vendéglátó helyeken pedig jelentősen visszaesett a forgalom. A következő napokra azonban ismét nyárias meleget jósolnak, ami újra benépesítheti a partot. Az elmúlt években a magyar-kanizsai Tiszapart egyre népszerűbb nyári találkozó helyé vált. A rendezett partszakasz, a pihenőhelyek és a gazdag gasztronómiai kínálat minden nyáron sok látogatót vonz, így a strand a meleg napokon szinte megtelik. Idén azonban az időjárás gyakran közbeszólt. A hűvösebb napok miatt jóval kevesebben választották a Tiszapartot, amit a vendéglátósok is megéreztek. Az előző évek ezen időszakához képest az idei szezonban mintegy 30%-kal visszaesett a forgalom. Az egyik közkedvelt vendéglátó helyen, ahol a nyár ízeit, lángost, palacsintát, limonádét árulnak, szintén ezt tapasztalják. A következő napokban ismét visszatér a nyárias meleg, így várhatóan egyre többen keresik fel a Tiszapartot, hogy a víz közelében vészeljék át a forró napokat. A strand, a rendezett partszakaszok, az árnyékot adó fák és a vízparti kikapcsolódási lehetőségek mind adottak ahhoz, hogy a családok, a fiatalok és az idősebbek egyaránt kellemesen töltsék el szabadidejüket. Brutálisan zuhant a kakaóára, ne örüljünk, a csoki ára marad. A gyártók hónapokra előre lekötik beszerzéseiket, és mindig a korábbi rekordárokon megvásárolt kakaót dolgozzák fel. Több mint harmadával csökkent a kakaó világpiaci ára egy év alatt, de a csokoládé ára egyenlőre nem változik. A kakaó tonnánkénti határidős ára 5327 dollár körül alakult, ami 34%-os éves csökkenést jelent. A világgazdaság beszámolója szerint a cégek nem tudnak rugalmasan reagálnia az árakra.

0: zuhanásra, így az olcsóbb alapanyag azonban nem mutatkozik meg azonnal a bolti árakon. Ennek az egyik fő oka, hogy a gyártók hónapokra előre lekötik beszerzéseiket, és még mindig a korábbi rekordárakon megvásárolt kakaót dolgozzák fel. Emellett a cukor, a tej, az energia és a csomagolás, valamint a szállítás költsége magas maradt. A kakaó árának csökkenését először várhatóan gyakoribb akciókban és kedvezményekben érezhetik a vásárlók. Általános csokoládé áresés pedig akkor jöhet, ha a nyersanyag tartósan olcsó marad. Az energetikai gépek kezelői iránt mutatkozik a legnagyobb kereslet Szerbiában. Júniusban összesen 15.929 álláshelyet hirdettek meg a munkáltatók a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint. Ebből az energetikai gépek kezelői számára 1300 állást kínáltak. A második legkeresettebb szakma a lakatosoké volt, 765 meghirdetett pozícióval, míg a programozók 512 állás hirdetéssel a harmadik helyre kerültek. Jelentős volt az igény takarítók, valamint az építőiparban dolgozó ácsok, betonvas szerelők, kőművesek és fizikai munkások iránt is. Szeptember 22-én kezdik meg a kifizetéseket a részvényesi alapból, nyilatkozta Alekszandar Vučić a Szerbia RTV műsorában. Az államfő közölte, hogy a kifizetések előtt módosítani kell a vonatkozó törvényt, mert a jelenlegi szabályozás alapján csak azok lennének jogosultak a juttatásra, akik 2007. december 31-éig már betöltötték 18. életévüket. A jogszabály ráadásul az időközben elhunyt jogosultak örököseire is kiterjedne, emiatt egyesek öröklés révén kétszer vagy akár háromszor is megkapnák a 6000 dináros összeget. Az elnök hangsúlyozta, hogy a törvénymódosítás célja az, hogy minden jelenleg nagykorú szerbiai állampolgár részesüljön a juttatásból, vagyis azok is, akik 2007 végén még nem voltak nagykorúak. A részvényesi alap többségi tulajdonosai jelenleg azok a szerbiai állampolgárok, akik a privatizáció során ingyenes részvényekre és pénzbeli juttatásra szereztek jogosultságot. A jelenleg hatályos törvény szerint erre azok a szerb állampolgárok jogosultak, akik 2007. december 31-éig betöltötték 18. életévüket, és addig nem kaptak ingyenes részvényeket. Ez mintegy 4,8 millió embert érintett, akik a Telekom Szerbia, a belgrádi Nikola Tesla repülőtér, a NIS, valamint a részvényesi alap részvényeiből részesültek.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az érintett tájakon vizessé csúszósá válhatnak az utak az intenzívebb gócokban, hirtelen lecsökkenhet a látótávolság, vízátfolyások keletkezhetnek, hevesebb zivatarok keleten alakulhatnak ki. Az egyre több felé északnyugatira forduló szelet sokfelé erős helyenként, valamint zivatarok környezetében viharos lökések kísérik, amelyek jelentős mértékben csökkenthetik a járművek menetstabilitását. A napos tájakon és időszakokban érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, illetve házi állatot tűző napon álló zárt járműben. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Időjárás.
0: A mai napon részben felhős, meleg és párás idő várható, helyenként záporokkal, zivatarokkal, gyenge vagy mérsékelt nyugati és északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 19-20 fok körül alakul, a napi maximum 32 és 33 Celsius fok körül fog alakulni. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 138, Zentánál 216 cm magas. A mai napon egy hidegfront érkezik, és ennek hatására többeknél fejfájás, migrén jelentkezhet. Ingadozhat a vérnyomás, a sokfelé élénk erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbé, nyugtalannabbá tehet minket. Intenzívebb záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmatikus panaszok. Hajnalban, reggel a hűvösebb tájakon átmenetileg felerősödhettek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: 103.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Banda Rádió.

0: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, široka sortiva.

0: Iman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru, sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024-4562-654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024-4876-660, Angrotex.
1: A Ludasi Gulyáscsárda minden nap 11-től 20 óráig várja vendégeit, házias ízek, hadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyáscsárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
0: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready?
3: No. This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
6: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
7: Nagyon szép jó reggelt kívánunk, új hét, új hétfő, és bevallom őszintén, Zenóbia, szerintem a hétfőnek rosszabb híre van, mint amilyet valójában megérdemelne.
8: Ezen már én is gondolkodtam, jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, sokan úgy kelnek fel hétfőn, mintha valami nehéz dolog várna rájuk, pedig lehet, hogy éppen ma történik valami szép, csak még nem tudunk róla.
7: Tegnap este, amikor lenyugodott a nap, azon gondolkodtam, mennyi mindent szeretnénk újra kezdeni. Holnaptól többet mozgok, holnaptól többet mosolygok, holnaptól több időt szánok arra, hogy igazán fontos legyen bármi. És lám, az a bizonyos holnap már meg is érkezett.
8: Lehet, hogy ma nem lesz tökéletes nap, de nem is kell annak lennie. Elég, ha egyetlen apró dolog sikerül, egy kedves beszélgetés, egy jó hír, egy finom kávé vagy egy ölelés.
7: A mai pozitív gondolatunk így szól, nem kell megváltoztatnod az egész életedet egyetlen nap alatt. Elég, ha ma teszel egyetlen apró lépést abba az irányba, amerre menni szeretnél.
8: És ez az apró lépés lehet egészen egyszerű, felhívni valakit, bocsánatot kérni, megköszönni valamit, vagy egyszerűen csak mosolyogni egy idegenre.
7: És ezen a hétfő reggelen is egyetlen közös kérdésünk lesz, amely végig kíséri a mai műsort. Mi volt életed legjobb spontán döntése? Lehet, hogy egy váratlan utazás, egy telefonhívás, egy munkahelyváltás, egy találkozás, vagy valami egészen apró, ami mégis megváltoztatta az életedet.
8: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Egész délelőtt visszatérünk az önök történeteire.
7: Ki tudja, lehet, hogy valaki éppen az önök üzenetéből kap bátorságot ahhoz, hogy ma meghozzon egy régóta halogatott döntést.
8: Főzzék meg a reggeli kávét, készüljenek a hétre, és maradjanak velünk.
7: Ez a Tisza hangja a Panda Rádió hullámhosszán, ahol hisszük, hogy minden hétfő magába hordoz egy új kezdetet, és talán egy új történetet is.
6: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Zenóbia, van valami különleges a névnapokban. Nem kell hozzá torta, nem kell nagy ünnepség, mégis olyan érzés, amikor valaki csak ennyit mond, boldog névnapot.
3: Igen, mert ilyenkor egy pillanatra megállunk, és eszünkbe jut valaki, egy kolléga, egy barát, egy nagymama, vagy éppen egy régi osztálytárs.
2: Július 27-én az Olga és a Liliana nevű hölgyeket ünnepeljük. Az Olga név skandináv eredetű, jelentése szent, áldott, boldog. Nem véletlen, hogy ezt a nevet gyakran a nyugalommal, a bölcsességgel és a belső erővel társítják.
3: A Liliana név a Lilium virág nevéből ered, a Lilium évszázadok óta a tisztaság, a szépség és az elegancia jelképe. Talán ezért is olyan kedves és időtálló ez a név.
2: Ha most egy Olga vagy egy Liliana hallgat bennünket, szeretnénk nagyon boldog névnapot kívánni. Kívánjuk, hogy ez a hétfő sok mosolyt, szeretetet és kellemes meglepetést tartogasson önöknek.
3: És ha ismernek egy Olgát vagy egy Lilianát, ne halogassák, egy rövid üzenet, egy telefonhívás vagy egy ölelés néha többet jelent minden ajándéknál.
2: Közben szépen érkeznek a válaszok a mai közös kérdésünkre, és annyira jó olvasni, hogy sok hallgatónk életének legjobb spontán döntése egy utazás, egy találkozás vagy egy egyszerű igen volt, néha valóban egy pillanat képes megváltoztatni egy egész életet.
3: Egy név egész életünkön át elkísér bennünket, de az emberek arra emlékeznek majd igazán, milyen szívvel viseltük azt.
2: Mindenki

0: Kedves Olgának és Liliánának kívánunk nagyon boldog névnapot!
1: Most pedig jöjjön egy gyönyörű dallam, aztán folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: awesome.
1: Hon a rádió. 103.5.
0: Hit music. Hit music. Hit music.
1: Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
3: Zenobia, szerinted van olyan desszert, amiből egyszerűen lehetetlen csak egy falatot enni?
4: Persze, nálam ilyen a tiramisú. Mindig azt mondom, hogy csak megkóstolom, aztán valahogy eltűnik a fél tál.
3: Ma pedig egy kicsit újra gondoljuk ezt az olasz klasszikust, készítünk csokis tiramisút.
4: És már mondom is a hozzávalókat, szükségünk lesz 25 deka mascarpone-ra, 2 deciliter habtejszínre, 8 dekagram porcukorra, 1 teáskanál vanília kivonatra, 20 dekagram babapiskótára, 2 deciliter lehűtött erős kávéra, 10 dekagram étcsokoládéra, 2 evőkanál cukrozatlan kakaóporra, a tetejére reszelt étcsokoládé vagy csokoládéforgács.
3: A habtejszínt kemény habbá verjük, a mascarpone-t összínhabot, ez lesz a sejmes krémünk.
4: A baba.

0: piskótákat gyors mozdulattal a kihűlt kávéba mátjuk, fontos, hogy csak egy pillanatra, mert különben túl puhák lesznek. Ezután egy tál aljára rakjuk őket.
1: Jöhet rá a mascarpone-s krém, majd reszeltét csokoládé. Ezután ismét egy réteg kávés piskóta, majd újra krém. A tetejére kakaóport szórunk, végül megszórjuk csokoládéforgáccsal.
0: A legfontosabb, hogy legalább 4-5 órára, de még jobb, ha egy egész éjszakára hűtőbe tesszük. Másnapra lesz igazán krémes és ellenállhatatlan.
1: Ha igazán különleges ízt szeretnénk, reszeljünk rá egy kevés narancshéjat a krémbe. A csokoládé és a narancs együtt fantasztikus párost alkot.
0: És tudod, Andrea, a mai közös kérdésünkre érkező üzenetek között többen is azt írták, hogy életük legjobb spontán döntése egy közös családi ebéd vagy vacsora volt, mert néha nem kell nagy kaland, elég egy finom desszert, és azok...
1: ...tetesek, hanem azért, mert együtt készítjük el őket.
0: És egy desszert akkor a legfinomabb, ha mosoly is kerül mellé az asztalra.
1: Most pedig jöjjön egy újabb kellemes dallam, és folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza parti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Feel good. It's my station. On the radio.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merinógyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 06

0: 0625 21 22 95 5 adankó.com.
1: Zenobia, szerinted mitől lesz egy dal időtálló? Attól, hogy sokat játsszák, vagy attól, hogy évekkel később is ugyanúgy megérint bennünket?
2: Szerintem attól, hogy érzések vannak benne, mert a divat változik, a hangszerelés is változik, de az őszinte érzések soha nem mennek ki a divatból.
1: Pont ezért jutott eszünkbe ma az Emberek Együttes.
2: Az Emberek Együttes 1985-ben alakult, és a 90-es években vált igazán ismerté a zenekar frontembere Berkes Gábor. Valójában a zenekar meghatározó arca Sipos F. Tamás volt a kezdeti időszakban, majd később más énekesek is szerepet kaptak, de a közönség leginkább a megható emberközeli dalaik miatt szerette őket.
1: Kevés olyan magyar dal van, amelyet annyian ismernek, mint a Forog a Föld. Ez a dal nem csak sláger lett, hanem sokak életének egyik meghatározó zenéje. Arról szól, hogy az élet megy tovább, változik körülöttünk a világ, de mindig van remény.
2: Az Emberek dalai nem a hangos látványról szóltak, hanem az emberi kapcsolatokról, a szeretetről, a veszteségekről, az újrakezdésről. Talán ezért hallgatják őket ma is olyan sokan.
1: Akik jártak Emberek koncerten, gyakran mesélik, hogy ott nem csak zenét hallgattak, hanem együtt énekeltek, nevettek, néha még könnyeztek, és mert a dalok mindenkihez szóltak egy kicsit.
2: És tudod, Andrea, a mai közös kérdésünkhöz is kapcsolódik. Sokan írták, hogy életük legjobb spontán döntése egy koncert volt, mert néha elindult csak úgy, és egy estére olyan emléket kapunk, amely egész életünkben velünk marad.
1: Az igazán jó dalok nem öregszenek meg, csak új jelentést kapnak, ahogy mi is változunk.
2: És talán ezért szeretjük újra meg újra meghallgatni őket, mert minden életkorban egy kicsit mást üzennek.
1: Most pedig hallgassunk meg egy dalt az Emberek Együttestől, és folytassuk együtt ezt a hétfő reggelt itt a Tisza hangjában, a Panda Rádió hullámhosszán.
0: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 0652122955 adankó.com.
3: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta. Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok, és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062-465-364. Még egyszer 062-465-364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.

0: Hon a rádió. Panda Rádió.
1: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062-50-5147.
2: Zenóbian, belegondoltál már abban, hogy ugyanazon a napon, amikor mi most itt ülünk a stúdióban, évekkel ezelőtt emberek olyan döntéseket hoztak, amelyek megváltoztatták a világot.
3: És talán ők sem tudták akkor, hogy egyszer történelem könyvek írnak majd róluk. Nézzük, mit őrzött meg nekünk július 27-e.
2: Július 27-én aláírták a koreai fegyverszüneti egyezményt, amely szerződés máig nincs, ez a megállapodás leállította a harcokat, és emberek millióinak adott reményt egy nyugodtabb jövőre.
3: 1976. július 27-én hajnalban hatalmas földrengés rázta meg a kínai Tangshan városát. A rezgés a 20. század egyik legsúlyosabb természeti katasztrófája volt, amely rengeteg ember életét követelte és örökre megváltoztatta a város történetét.
2: Július 27-én született Mick Jagger, a legendás Rolling Stones énekese. Több mint 6 évtizede áll színpadon, és még ma is a rockzene egyik legismertebb alakja.
3: Július 27-ét sok helyen a szülők világnapjaként is megemlítik. Jó alkalom arra, hogy felhívjuk édesanyánkat, édesapánkat, vagy egyszerűen csak megköszönjük nekik mindazt, amit értünk tettek.
2: Tudod, Zenóbia, a történelem legtöbbször a nagy eseményeket jegyzi fel, de a saját életünkben sokszor egy apró döntés a legfontosabb.
3: Pont ezért tetszik a mai közös kérdésünk is, hiszen amikor arról mesélnek a hallgatóink, mi volt életük legjobb spontán döntése, valójában a saját történelmük egy különleges fejezetét osztják meg velünk.
2: A történelem minden nap íródik nem csak a világban, hanem a mi életünkben is.
3: Lehet, hogy a mai hétfő is egy olyan nap lesz, amelyre évek múlva mosolyogva emlékezünk vissza.
2: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!
1: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsu Burgers

Orba magyar kanizsán, szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar kanizsa, piactér 16, telefon 062 50 51 47.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Here we go!
0: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
6: A Panda Kuckó rovat támogatója a Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Rendelő, ahol a megelőzésre, a gondoskodásra és kedvenceink egészségére helyezik a legnagyobb hangsúlyt. A Profivet csapata szeretettel vár minden két és négy lábú pácienst. Zenóbia, mondd csak, te szoktál beszélgetni az állataiddal?
7: Persze, sőt, néha még választ is várok. Lehet, hogy furcsán hangzik, de szerintem minden gazdias csinálja.
6: És képzeld, a kutatások szerint ez egyáltalán nem különös, sőt, a kutyák nem csak a szavainkat figyelik, hanem a hangszínünket, az arckifejezésünket, és még azt is érzik, milyen hangulatban vagyunk.
7: Igen, ha a gazdi szomorú vagy feszült, sok kutya oda megy hozzá, közelebb bújik, a fejét az ölébe teszi, vagy csendben mellette marad. Nem azért, mert pontosan tudja, mi történt, hanem mert érzi a viselkedésünk, a testbeszédünk és a hangunk változását.
6: Talán ezért mondják olyan sokan, hogy a kutya nem csak házi állat, hanem igazi családtag, és néha a legjobb hallgatóság.
7: A kutyák akár több száz szót is képesek felismerni, nem csak azt értik, hogy gyere vagy ülj, hanem gyakran a napi rutinból is tudják, mi következik. Ha például előkerül a póráz, vagy meghallják a kedvenc játékok nevét, már izgatottan készülődnek is.
6: És valljuk be, mi gazdik is ugyanígy vagyunk. Elég egy farokcsóválás, vagy egy boldog tekintet, és már is jobb kedvre derülünk.
7: A mai közös kérdésünkre érkezett üzenetek között is többen írták, hogy életük egyik legjobb spontán döntése egy kutya vagy egy cica örökbefogadása volt. Sokszor nem mi választjuk őket, hanem ők találnak ránk.
6: Az állatok nem tudják elmondani, mennyire szeretnek bennünket, de minden nap megmutatják.
7: És talán ez az egyik legtisztább szeretet, amit ember valaha kaphat.
6: A Panda Kuckó rovat támogatója a Profivet Állatorvosi Rendelő Magyar Kanizsán, ahol szakértelemmel, odafigyeléssel és szeretettel gondoskodnak a kedvenceink egészségéről. A négylábú családtagjuknak segítségre van szüksége, forduljanak bizalommal a Profivet csapatához.
7: Most pedig jöjjön egy újabb kellemes dallam, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Zenóbia, voltál már valaha altatásban?
4: Igen, és amikor felébredtem, az első gondolatom az volt, hogy vajon álmodtam-e, pedig az egészből szinte semmire sem emlékeztem.
3: Sokan számolnak be arról, hogy altatás után különös álmokra emlékeznek, van, aki gyönyörű tájakon járt, mások a családjukkal találkoztak, és olyan is akad, aki semmire sem emlékszik.
4: És tényleg álmodunk az altatásban? Az orvosok szerint igen, előfordulhat, az altatás nem teljesen ugyanaz, mint a természetes alvás, de egyes betegek az ébredés környékén vagy a könnyebb altatási szakaszokban élénk álomszerű emlékeket idéznek fel. A legtöbben azonban egyáltalán nem emlékeznek semmire.
3: A válasz megnyugtató a jelenlegi tudományos ismeretek szerint, nem befolyásolhatja az álom a műtétek sikerét. Nincs bizonyíték arra, hogy az altatás alatt átélt álmok vagy képek hatással lennének arra, hogy sikerül a műtét, vagy milyen gyors a gyógyulás. A műtét eredményét sokkal inkább az egészségi állapot, az altatóorvos és a sebész munkája, valamint az utókezelés befolyásolja.
4: Az viszont igaz, hogy ha valaki kevésbé szorong, nyugodtabban érkezik a műtétre, könnyebb lehet az egész folyamat, ezért az orvosok gyakran arra biztatják a betegeket, hogy bátran kérdezzenek és osszák meg az aggodalmaikat.
3: És ha valaki felébredés után azt mondja, hogy csodaszép álma volt, vagy éppen egy furcsa történetre emlékszik, az teljesen természetes jelenség lehet.
4: A mai közös kérdésünkhöz kapcsolódva sok hallgató írta, hogy életük egyik legjobb spontán döntése az volt, hogy időben elmentek egy kivizsgálásra, vagy vállaltak egy szükséges műtétet. Néha a legfontosabb döntés valóban az, hogy vigyázzunk az egészségünkre.
3: Az egészség az a kincs, amelynek az értékét sokszor csak akkor érezzük igazán, amikor veszélybe kerül.
4: Figyeljünk magunkra, merjünk kérdezni az orvosainktól, és ne halogassuk a szükséges vizsgálatokat.
3: Most pedig jöjjön egy kellemes dallam, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A Szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni, vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 7290. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás. Varudi otthon.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
3: Ez volt a reklám.
4: Let's do it. I love all the music. The music's awesome.
5: Hanna Rádió.
4: Hit music. Give it up.
5: Hanna Rádió.
0: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés, stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
6: Elérkeztünk a műsor egyik legvidámabb részéhez, ez a horoszkóp pandás módra, ahol nem azt mondjuk meg, mi fog történni önökkel, hanem adunk egy kis útravalót a hét első napjára.
7: Mert a csillagok mutathatnak irányt, de az út végül mindig a mi döntéseinkből áll össze. Na, nézzük, mit üzen ez a hétfő.
6: Kos, ma valaki kellemes meglepetést okozhat önnek, ne utasítsa el rögtön az új ötleteket, mert lehet, hogy éppen egy spontán döntés hozza a legjobb élményt.
7: Bika, a türelme ma többet érhet, mint hinni, ha valami nem úgy alakul elsőre, ahogy adjon neki egy kis időt, sokszor a legszebb dolgok lassan bontakoznak ki.
6: Ikrek, remek nap a beszélgetésekre, egy régi ismerős vagy kolléga olyan gondolatot oszthat meg önnel, amely egész héten elkíséri.
7: Rák, figyeljen majd kicsit önmagára is, egy séta, egy finom kávé vagy néhány nyugodt perc csodákra képes.
6: Oroszlán, mosolyogjon bátran, a jókedv ragadós, és ma ön lehet az, aki mások napját is szebbé teszi.
7: Szűz, ne akarjon mindent egyszerre megoldani, haladjon lépésről lépésre, és estére büszke lesz arra, amit elvégzett.
6: Mérleg, ma könnyebben talál közös hangot másokkal, egy kedves szó vagy egy őszinte dicséret sokkal messzebbre jut, mint gondolná.
7: Skorpió, hallgasson a megérzéseire, ha valami azt súgja, hogy érdemes belevágni, lehet, hogy most valóban igaza van.
6: Nyilas, a hétfő új lendületet hozhat, ne féljen nagyot álmodni, minden nagy történet egy apró lépéssel kezdődik.
7: Bak, ma a kitartás lesz az ön legerősebb fegyvere, amit elkezd, azt jó eséllyel sikerül is befejeznie.
6: Vízöntő, engedjen teret a kreativitásának, egy váratlan ötlet akár egy új hobbit vagy izgalmas lehetőséget is elindíthat.
7: Halak, ma különösen fontosak lehetnek az emberi kapcsolatok, egy telefonhívás vagy egy ölelés valakinek nagyon sokat jelenthet.
6: És tudod, Zenobia, a mai közös kérdésünkre érkező válaszokból is látszik, hogy a legjobb spontán döntések sokszor a szívből születnek.
7: Így van. Lehet, hogy ma valaképpen meghoz egy olyan döntést, amelyre évek múlva is örömmel emlékszik.
6: Legyen szép, mosolygós és sikeres hétfőjük, mi pedig már is folytatjuk a Tisza hangját, itt a Panda Rádió hullámhosszán érkezik a mosolycsomag.
0: A horoszkópot a Palics

0: Sinyer cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet. Lépj biztosan a saját utadon.
1: 103.5 Feels good. Makes me feel good. It's my station. Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
3: Bip. Halló, te vagy az?
4: Nem, én a Edith vagyok.
3: Na hát azt kérdezem.
4: Ja igen, én vagyok.
3: Na mondjad, Edithként fontos?
4: Nem, csak te olyan meleg van, csurog rólam a víz. Hmm,
3: rólam is.
4: Ízadsz te is, mi?
3: Nem, zuhanyoztam. Közben meg főzök.
4: Mit főzöl?
3: Volt még itthon egy kis sushi, meg egy kis teriyaki csirke, mondom, összesütöm a maradék kaszadíjával. Hát csak nehogy odaégjen nekem, most Edithke fontos.
4: Ja, nem annyira, majd visszahívlak, szia.
3: Jó, szia. Brrrr. Halló?
4: Na, itt vagyok.
3: Azt mondtad, később visszahívsz.
4: Na, hát most visszahívtalak.
3: Hát de még sül a kaja, fontos.
4: Csak azt akartam neked elmondani, hogy te olyan meleg volt az éjjel.
3: Jaj, tudom, én is alig aludtam.
4: Nálad is olyan dög meleg volt.
3: Persze, hát két utcával arrébb lakom.
4: Nem költöztél el deregjepen penyére?
3: Nem, az a Zsóka.
4: Ja, akkor mindjárt felhívom őtet is.
3: Hát tudod, ez a ovális felmelegedés, vagy micsoda.
4: Te olyan meleg van, ebben a melegben már az agyam is kihagy.
3: Tudom, nálam olyan meleg van, hogy földobtam egy tojást, és a levegőben kész lett a rántotta.
4: Én nekem most beszereltek ilyen izét, amit a Trump nem írt alá. Várjál, nem szalámi.
3: Párizsi?
4: Nem, valami megegyezés.
3: Klíma?
4: Az, most szerelték be. Te most attól olyan hideg van egész nap, be kellett kapcsolnom a gázt, fütök, hogy... Fütök, hogy meleg legyen.
3: Miért nem kapcsolod ki a légkondit?
4: Már akkor meleg lesz.
3: Te, én meg képzeld, egész éjjel nem aludtam.
4: Biztos ez a nagy meleg?
3: Nem, valaki folyton hívott a vezetékesen.
4: Ja, én voltam.
3: És miért hívtál?
4: Most?
3: Nem, éjjel.
4: Ja, mert te olyan meleg volt. Annyira meleg volt, hogy a hűtőben a krinolin megitta az ásványvizet.
3: Te, Rózsi, képzeld el...
4: Tudom, nagyon meleg van.
3: Nem, akció van a Spárban.
4: Ja, én is olvastam.
3: Na és képzeld el, megyek be, mondom, veszek ilyen zöld lavort sárga cicával 600 forintért, meg van a kutyámról elnevezett porszívó is.
4: Mi, hogy hívják a kutyádat? DeLonghi?
3: Nem, Morzsa. Szóval van Morzsa porszívó 1200-ért.
4: Az nem a Spár, az a hobbi.
3: Ja, tényleg, néztem is, hogy a Mirelit helyén miért van annyi fúrógép.
4: Ja, az a hobbi, az egy szörnyű hely. A múltkor elestem valami nagy gépben, majdnem ott hagytam a fogamat. Mehettem vissza, értek.
3: Velem meg nem fogod elhinni, mi történt tegnap. Elmondjam, elmondom. Reggel kelek fel, megyek, hogy kinyissam a ablakot, és akkor jut eszembe, hogy még nem ittam kávét. Figyelj, de teszem bele az édesítőt, nyúlok a tejszínér, rakom bele a kávéba, megkeverem, veszem ki a kanalat, rakom bele a mosogatóba, engedem rá a vizet, nyúlok vissza a kávéért, emelem fel a szájamhoz, innám meg, erre?
4: Erre?
3: Te valami iszonyat meleg van nálad.
4: Nálunk is olyan meleg van, hogy tegnap rá kellett tennem a hőmérő tetejére egy másikat, mert az alsó betelt. Összeadtam a kettőt, te nem fogod elhinni, 76 fok volt a lakás.
3: Biztos, hogy jó az a hőmérő? Nem lehet, hogy kínai?
4: Nem, hát ezeket mind a kettőt Fokvárosban gyártották.
3: Képzeld, vettünk ilyen álló ventilátort, aminek így forog a feje jobbra-balra. Hát mit mondjak, rohadt fárasztó lekövetni. Most vehetünk hozzá ilyen gurulós fotelt, hogy ne kelljen sétálni. Hogy ne kelljen sétálva néznem a Fatmagült. Mert a kedvencem a Fatmagül az annyira jó az a sor.
4: Miért nem
3: Fatmagül az. Ilyen barom címet, akik Fatmagül. Mert mondjad
4: is. És ezt ezzel a fogsorral ki tudtam. Miért nem állítod inkább fixre a ventilátor fejet?
3: Hülye vagy? Hát ha egyszer van ilyen forgó funkciója, akkor már csak kihasználom, nem?
4: Mi meg párásító ventilátort vettünk, ami permetezi a vizet. Nagyon jó, bár szerintem egy kicsit erősre van állítva, mert egy hét után kiderült, hogy a filodendron, amit tavaly vettünk, eredetileg körtefa.
3: Na jó van, megyek, mert még főznöm kell.
4: Hát amikor hívtalak, akkor is főztél.
3: Igazad van, Editkém, de az tegnap volt. Ma is enni kell valamit.
4: Ilyen régóta beszélünk, még szerencse, hogy váltottam erre az új díjcsomagra, 500 percet ingyen beszélhetek.
3: És a maradék 29 napra mennyi a percdíj?
4: Nem beszélek én olyan sokat. Előző hónapban is összesen 3 kimenő hívásom volt, a negyedik már átcsúszott a következő hónapban.
3: Hát mi tagadás, elég régóta beszélünk.
4: Dehogy is. Csak várj egy picit, mert fölveszek valamit, nem fogod elhinni. Olyan, de olyan hideg van itt most.
3: Jaj, tényleg nálunk is ez valami szörnyű. Nagyon hideg van.
4: Hát igen, beköszöntött az ősz.
3: Mikor lesz már végre nyár?
2: A Mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: Let's do it. I love all the music. The music's awesome.
1: On radio.
2: Hit music.
1: Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
4: Zanubia, emlékszel még arra az időre, amikor a Tisza parton nem a mobiltelefonok fénye világított esténként, hanem a horgászlámpáké?
5: Persze, és sokan egy kis széken ülve órákon át vártak egyetlen kapásra, pedig nem is mindig a halfogás volt a legfontosabb.
4: Pontosan, ma egy olyan hagyományról beszélgetünk, amely generációkat kötött össze, a tiszai horgászat régi világáról.
5: Régen a tiszaparti horgászat sokkal több volt egyszerű időtöltésnél. A nagypapák vitték magukkal az unokákat, megtanították, hogyan kell feltenni a csalit, türelmesen várni, és közben történeteket meséltek a folyóról.
4: Volt, hogy órákig egyetlen hal sem akadt a horogra, mégsem mondta senki, hogy kár volt kimenni, mert ott volt a csend, a víz illata, a nádas susogása, és az a nyugalom, amit csak a Tisza tud ajándékozni.
5: A horgászok gyakran mondják, hogy a folyó nem csak halat ad, hanem türelmet is. Megtanít várni, figyelni, észrevenni azokat az apró csodákat, amelyek mellett a rohanó hétköznapokban könnyen elsétálunk.
4: És talán ezért szeretünk ma is visszajárni a Tisza partjára, nem mindig azért, hogy kifogjunk valamit, hanem hogy egy kicsit önmagukra találjunk.
5: Figyelj csak, Andrea, a mai közös kérdésünkhöz kapcsolódva több hallgatónk is azt írta, hogy életük egyik legjobb spontán döntése az volt, amikor egyszer csak lesétáltak a Tiszához. Nem volt terv, nem volt program, csak egy séta, és mégis felejthetetlen emlék lett belőle.
4: És ez mennyire igaz, a Tisza nem siet, mégis mindig célba ér, talán nekünk is érdemes néha lelassulni egy kicsit.
5: És leülni a partra, hallgatni a vizet, és hagyni, hogy a folyó egy kis nyugalmat vigyen a lelkünkbe.
4: Most pedig jöjjön egy újabb szép dallam, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhoztán.
3: A Tiszai Pillanatok rova támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: térség legjobb zenéi. This is the station.
1: I am Charlie XCX.
0: Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
3: Zenóbia, vannak városok, ahová az ember egyszer elmegy, és biztos benne, hogy még visszatér. Nekem ilyen.
4: Hány, és persze a híres halászlé jut eszembe.
3: Ma tehát irány Baja, a Dunapart egyik legbarátságosabb magyar városa.
4: Baja a Duna és a Szugovica ölelésében fekszik. A Szugovica tulajdonképpen a Duna egyik mellékága, amely a város szívén halad keresztül, és különleges hangulatot ad a belvárosnak. Nyáron sokan csónakáznak, kajakoznak, vagy egyszerűen csak a vízparton sétálnak.
3: Ha Baján járnak, érdemes végig sétálni a főtéren belül egy hangulatos kávézóba, majd lesétálni a Szugovica partjára. A virágos sétány, a padok és a folyó látványa olyan nyugalmat áraszt, hogy könnyű megfeledkezni a rohanó hétköznapokról.
4: És persze nem lehet Bajáról beszélni a híres bajai halászlé nélkül. A helyiek büszkék rá, hogy náluk a gyufatészta is elengedhetetlen része ennek a különleges ételnek. Minden családnak megvan a saját receptje, és sokan esküsznek rá, hogy az igazi íz csak Bográcsban készülhet el.
3: Baján egész évben talál a múzeumokat, a piacot, vagy hajókirándulásra is indulni a Dunát. Ez egy olyan város, ahol minden korosztály megtalálja a kedvére való kikapcsolódást.
4: A mai közös kérdésünkhöz kirándulás volt. Lehet, hogy Baja lesz az önök következő úti célja?
3: Nem kell mindig messzire utazni ahhoz, hogy új élményekkel gazdagodjunk, néha egy közeli város is képes feltölteni bennünket.
4: Egy séta a Dunaparton, egy finom ebéd, egy fagylalt a Szugovica mellett, és már is úgy érezzük, mintha szabadságon lennénk.
3: Most pedig jöjjön egy kellemes dallam, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhoztán. Jó utat kívánunk, akár csak képzeletben is!
2: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: AMT Uni agent Svet kamena, mermer i granite iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. A Ludasi Gulyáscsárda minden nap 11-től 20 óráig várja a vendégeit, házias ízek, vadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyáscsárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kis állatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
2: Ez volt a reklám.
3: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
4: Banda Rádió.
3: Ez a Banda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig, kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
6: Zenóbia, emlékszel, amikor évekkel ezelőtt mindenki a hófehér vagy a bézs ruhákat kereste nyáron?
7: Persze, de úgy tűnik, idén új kedvenc született, egy új szín, ami egyszerre finom, elegáns és vidám.
6: Ez pedig nem más, mint a vajsárga.
7: A nyár legszelídebb színe. Ez nem az élénk citromsárga, nem is az arany, hanem egy lágy, krémes sárga árnyalat, amely szinte mindenkinek jól áll. Ruhákon, blúzokon, lenvászon, ingeken, sőt, még táskákon és cipőkön is egyre gyakrabban találkozhatunk vele.
6: De mihez illik? A jó hír, hogy nagyon könnyű kombinálni, csodásan mutat fehérrel, világos farmerrel, bézzsel vagy akár világos szürkével. Ha valaki nem szeretne teljes vajsárga szettet, egy kendő vagy egy kézitáska is feldobhatja az öltözékét.
7: A sztálisztok szerint idén nem a harsányság a divat, hanem a természetes anyagok, a könnyed szabás és a visszafogott elegancia. A lenvászon ruhák, a laza ingek és a kényelmes szettek továbbra is hódítanak.
6: És tudod, Zenóbia, a divatban is igaz, hogy nem az a legfontosabb, mit viselünk, hanem hogy jól érezzük magunkat benne.
7: Pont, mint a mai közös kérdésünk, a legjobb döntések azok, amelyek mosolyt csalnak az arcunkra, és ez néha egy olyan ruha is lehet, amelyben önmagunknak érezzük magunkat.
6: A legdivatosabb ember nem az, aki a legtöbb trendet követi, hanem az, aki magabiztosan viseli a saját stílusát.
7: Legyen színes, kényelmes és mosolygós a hétfőjük, mert a legszebb kiegészítő még mindig a jó kedv.
6: Most pedig jöjjön egy újabb remek dal, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán, érkezek a Magyar Szó lapszemléjével.
5: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

Jó reggelt kívánunk, nézzük, miről ír a mai magyar szó. A mai címlap vezető híre, hogy ökumenikus istentisztelettel és ünnepi műsorral emlékeztek meg az aracsi puszta templom emléknapjáról. A résztvevők kiemelték történelmi és kulturális örökségük megőrzése közös felelősségünk, hiszen múltunk ismereten segít jövőnk építésében. A belpolitikai hírek között arról olvashatunk, hogy az államfő szerint akár már októberben sor kerülhet a parlamenti választásokra, ami az elnök választás időpontját is befolyásolhatja. A végleges dátumról azonban egyenlőre még nem született döntés. Gazdasági hír, hogy szeptemberben érkeznek az állami támogatások, a nyugdíjasok egyszeri támogatásra számíthatnak, emellett több állami kifizetés is kora őszi időszakban várható. A kultúra világából véget ért a 32. Batyutál Borzán Tagunarason. A népzenei és a néptáncos rendezvény idén is több száz résztvevőt vonzó. A Tanya Színház tovább folytatja nyári turnéját, a Hatásulat ezúttal a Kavillón mutatta be Vörös Marti Mihály Csongor és Tünde című darabját, amelyet a következő hetekben további vajdasági településeken is láthat a közönség. Topolyán sikerrel rendezték meg a Rock Legendák koncertet, ahol több ezer érdeklődő gyűlt össze. A rendezvény ismét bebizonyította, hogy a könnyű zene és a közösségi programok továbbra is nagy népszerűségnek örvendnek a térségben. Tességekkel és programajánlókkal hamarosan jelentkezünk itt a Panda Rádió hullámon.

0: Radio.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Biztosítási percek. A biztosítási percek támogatója a DD Or biztosító. Mert a nyugodt utazás már az indulás előtt elkezdődik. Kedves hallgatóink, beköszöntött a nyár. Sokan készülnek nyaralásra, kirándulásra vagy külföldi utazásra. Ilyenkor általában mindenki a bőröndökkel, a szállással és a programokkal foglalkozik. Pedig van valami, amire legalább ennyire fontosítás. Sokan úgy érzik, velük úgysem történhet semmi. Pedig egy váratlan betegség, egy baleset vagy akár egy elveszett poggyász is könnyen megváltoztathatja a vakáció hangulatát. Külföldön az orvosi ellátás költsége gyakran nagyon magas lehet. Egy egyszerű vizsgálat vagy gyógyszer is jelentős kiadást jelenthet. Éppen ezért érdemes még indulás előtt gondoskodni a megfelelő védelemről. Az utasbiztosítás nem csak egészségügyi segítséget jelenthet. Sok esetben fedezetet nyújthat poggyászkár, járatkésés vagy más váratlan helyzet esetén is. Akár tengerpartra indulunk, akár városnézésre, akár egy hosszabb külföldi útra. A biztonság mindig jó útitárs. Egy kis gondolat a végére. A legjobb nyaralás az, amikor csak az élményekkel foglalkozunk, és nem kell aggódnunk a váratlan helyzetek miatt. Ezért érdemes már indulás előtt felkészülni. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DD Or biztosító. Mert az emlékeket hazahozni jó.

gondokat pedig jobb megelőzni. DDOR biztosító. A biztonság, amely elkíséri önt az utazás minden kilométerén. Panda Rádió. FM 103,5. Mindannyiunk hangja.

És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosollyal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra és maradj velünk!

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai Proline PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: a legjobbat a legjobb helyről, Caprioló Bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló Bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 85 70 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.

0: Na putu ste, čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš. Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboj utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Augusztus 2-áig a hétvégéig meghosszabbította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó idéglenes 20%-os csökkentését a szerb kormány. A kormány azért döntött a jövedéki adó idéglenes 20%-os csökkentéséről, mert a kőolaj világpiaci árának emelkedése miatt nőttek a kőolaj származékok termelői árai. Az intézkedés ellenére drágult az üzemanyag Szerbiában. Egy liter benzin már 200 dinárba kerül, míg a dízel literje 224 dinár. Az elmúlt napok, hetek hűvösebb időjárása miatt kevesebben keresték fel a Tiszapartot, a vendéglátó helyeken pedig jelentősen visszaesett a forgalom. A következő napokra azonban ismét nyárias meleget jósolnak, ami újra benépesítheti a partot. Az elmúlt években a magyar-kanizsai Tiszapart egyre népszerűbb nyári találkozó helyé vált. A rendezett partszakasz, a pihenőhelyek és a gazdag gasztronómiai kínálat minden nyáron sok látogatót vonz, így a strand a meleg napokon szinte megtelik. Idén azonban az időjárás gyakran közbeszólt. A hűvösebb napok miatt jóval kevesebben választották a Tiszapartot, amit a vendéglátósok is megéreztek. Az előző évek ezen időszakához képest az idei szezonban mintegy 30%-kal visszaesett a forgalom. Az egyik közkedvelt vendéglátó helyen, ahol a nyár ízeit, lángost, palacsintát, limonádét árulnak, szintén ezt tapasztalják. A következő napokban ismét visszatér a nyárias meleg, így várhatóan egyre többen keresik fel a Tiszapartot, hogy a víz közelében vészeljék át a forró napokat. A strand, a rendezett partszakaszok, az árnyékot adó fák és a vízparti kikapcsolódási lehetőségek mind adottak ahhoz, hogy a családok, a fiatalok és az idősebbek egyaránt kellemesen töltsék el szabadidejüket. Brutálisan zuhant a kakaó ára, ne örüljünk, a csoki ára marad. A gyártók hónapokra előre leköték beszerzéseiket, és mindig a korábbi rekordárokon megvásárolt kakaót dolgozzák fel. Több mint harmadával csökkent a kakaó világpiaci ára egy év alatt, de a csokoládé ára egyenlőre nem változik. A kakaó tonnánkénti határidős ára 5327 dollár körül alakult, ami 34%-os éves csökkenés jelent. A világgazdaság beszámolója szerint a cégek nem tudnak rugalmasan reagálni az árzuhanásra, így az olcsóbb alapanyag azonban nem mutatkozik meg azonnal a bolti árakon. Ennek az egyik fő oka, hogy a gyártók hónapokra előre lekötik beszerzéseiket, és még mindig a korábbi rekordárakon megvásárolt kakaót dolgozzák fel. Emellett a cukor, a tej, az energia és a csomagolás, valamint a szállítás költsége magas maradt. A kakaó árának csökkenését először várhatóan gyakoribb akciókban és kedvezményekben érezhetik a vásárlók. Általános csokoládé áresés pedig akkor jöhet, ha a nyersanyag tartósan olcsó marad. Az energetikai gépek kezelői iránt mutatkozik a legnagyobb kereslet Szerbiában. Júniusban összesen 15.929 álláshelyet hirdettek meg a munkáltatók a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint. Ebből az energetikai gépek kezelői számára 1300 állást kínáltak. A második legkeresettebb szakma a lakatosoké volt, 765 meghirdetett pozícióval, míg a programozók 512 állás hirdetéssel a harmadik helyre kerültek. Jelentős volt az igény takarítók, valamint az építőiparban dolgozó ácsok, betonvas szerelők, kőművesek és fizikai munkások iránt is. Szeptember 22-én kezdik meg a kifizetéseket a részvényesi alapból, nyilatkozta Alekszandar Vučić a Szerbia RTV műsorában. Az államfő közölte, hogy a kifizetések előtt módosítani kell a vonatkozó törvényt, mert a jelenlegi szabályozás alapján csak azok lennének jogosultak a juttatásra, akik 2007. december 31-éig már betöltötték 18. életévüket. A jogszabály ráadásul az időközben elhunyt jogosultak örököseire is kiterjedne, emiatt egyesek öröklés révén kétszer vagy akár háromszor is megkapnák a 6000 dináros összeget. Az elnök hangsúlyozta, hogy a törvénymódosítás célja az, hogy minden jelenleg nagykorú szerbiai állampolgár részesüljön a juttatásból, vagyis azok is, akik 2007 végén még nem voltak nagykorúak. A részvényesi alap többségi tulajdonosai jelenleg azok a szerbiai állampolgárok, akik a privatizáció során ingyenes részvényekre és pénzbeli juttatásra szereztek jogosultságot. A jelenleg hatályos törvény szerint erre azok a szerb állampolgárok jogosultak, akik 2007. december 31-éig betöltötték 18. életévüket, és addig nem kaptak ingyenes részvényeket. Ez mintegy 4,8 millió embert érintett, akik a Telekom Szerbia, a belgrádi Nikola Tesla repülőtér, a NISZ, valamint a részvényesi alap részvényeiből részesültek.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: A mai napon egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az érintett tájakon vízessé, csúszósá válhatnak az utak az intenzívebb gócokban, hirtelen lecsökkenhet a látótávolság, vízátfolyások keletkezhetnek, hevesebb zivatarok keleten alakulhatnak ki. Az egyre többfelé északnyugatira forduló szelet sokfelé erős, helyenként valamint zivatarok környezetében viharos lökések kísérik, amelyek jelentős mértékben csökkenthetik a járművek menetstabilitását. A napos tájakon és időszakokban érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, illetve házi állatot tűző napon álló zárt járműben. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
3: A mai napon részben felhős, meleg és párás idő várható, helyenként záporokkal, zivatarokkal, gyenge vagy mérsékelt nyugati és északnyugati szél fúj, a reggeli hőmérséklet 19-20 fok körül alakul, a napi maximum 32 és 33 Celsius fok körül fog alakulni. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 138, Zentánál 216 cm magas. A mai napon egy hidegfront érkezik, és ennek hatására többeknél fejfájás, migrén jelentkezhet. Ingadozhat a vérnyomás, a sokfelé élénk erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbé, nyugtalannábbá tehet minket. Intenzívebb záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmatikus panaszok. Hajnalban, reggel a hűvösebb tájakon átmenetileg felerősödhettek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Dok se fudbalska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije. Odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Megkezdődtek az előkészületek az aratási szezon lezárására. Vajdaság több településén már a nyári betakarítás utolsó munkálatai zajlanak. A gazdák szerint az idei szezon a meleg időjárás ellenére eredményes volt, most pedig a tarlók rendezése és az őszi munkák előkészítése következik. Egyre többen választják a hajnali horgászatot a Tiszán. A nagy meleg miatt a horgászok közül sokan már napkelt előtt vízre szállnak. Akkor a reggeli órák nem csak kellemesebbek, hanem a halak is aktívabbak ilyenkor. Ezért egyre népszerűbb ez az időpont a Tisza szerelmesei körében. Rendőrségi felhívás a kerékpárosokhoz. A nyári forgalom miatt a közlekedési rendőrség fokozott óvatosságra kéri a kerékpárosokat és az elektromos rollert használókat. Különösen fontos a megfelelő világítás használata, sötétedés után, valamint a közlekedési szabályok betartása. Egyre több család választja a helyi termelői piacokat. Magyarországon ismét nő a termelői piacok népszerűsége. A vásárlók szívesen keresik a friss zöldségeket, gyümölcsöket, sajtokat és kézműves termékeket, miközben közvetlenül a termelőktől vásárolhatnak. A világ érdekessége. Norvégiában több városban már olyan okos padokat használnak, amelyek napelemmel működnek, ingyenes telefontöltést biztosítanak, és még a levegő minőségét is mérik. Útfelújításokra kell számítani Vajdaság több pontján. A nyári időszakban folytatódnak az útkarbantartási munkák,

ezért több helyen ideiglenes forgalomkorlátozásra és lassabb haladásra kell számítani. A közlekedőknek azt javasolják, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról, és legyenek türelmesek. Véradásra várják az önkénteseket. A Vöröskereszt a következő napokban több vajdasági településen is szervez önkéntes véradást. A szervezők emlékeztetnek, egyetlen véradással akár három ember életén is lehet segíteni. Rekordszámú kerékpáros indult útnak a hétvégén a kellemes nyári időnek köszönhetően Magyarország népszerű kerékpárútjai ismét megteltek kirándulókkal. A Balaton környéke és a Tiszató térsége továbbra is a legkedveltebb úti célok közé tartozik. Egyre több város telepít ivókutakat. A nyári hőség miatt Európa több városában új ivókutakat helyeznek üzembe, hogy a lakosok és a turisták könnyebben juthassanak friss ivóvízhez. A szakemberek szerint a megfelelő folyadékbevitel különösen fontos a meleg napokon. Panda ajánló. Ha még nem voltak a hétvégén a Tiszaparton, érdemes a következő napokban is kilátogatni. A reggeli és esti órák kellemesebbek a sétához, kerékpározáshoz vagy egy családi piknikhez, és a folyópart ilyenkor különösen hangulatos. Érdemes figyelni a Helló Kanizsa és a Knessa Oktatási és Művelődési Intézmény programjait is, hiszen a hét folyamán újabb kulturális és közösségi rendezvények várhatóak. Ezen a napon, július 27-én született Kodály Zoltán világhírű magyar zeneszerző, zenepedagógus és népzenekutató, akinek munkássága máig meghatározó a magyar zenei oktatásban és kultúrában. A hét jó híre. A nyári rendezvények ismét bebizonyították, hogy a közösségi élmények összehozzák az embereket. Egy jó beszélgetés, egy közös ebéd vagy egy családi program sokszor többet ér, mint egy egész nap a képernyő előtt. A nagy melegben ne csak akkor igyanak vizet, amikor már szomjasak, a szakemberek szerint a rendszeres folyadékpótlás segít megelőzni a kiszáradást és javítja a koncentrációt is. Miért szeret a hétfő rádiót hallgatni? Mert így sokkal gyorsabban telik a nap. Panda Radar. Képben a világgal.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.

0: 11 óra van.
1: Kedves hallgatóink, önök a Palánkhírperceket hallják. A Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Új Európai Uniós szabályozás lépett életbe, amely jelentősen csökkentheti a divatiparban keletkező felesleges hulladék mennyiségét. A rendelkezés értelmében a nagyvállalatok ezentúl nem semmisíthetik meg az eladatlan ruházati termékeket, cipőket és divatkiegészítőket. A megmaradt árukészletet inkább kedvezményesen kell értékesíteniük, más piacokon forgalomba hozniuk, jótékonysági szervezeteknek felajánlaniuk, vagy újrahasznosítaniuk. A szabályozás célja a pazarlás visszaszorítása és a körforgásos gazdaság erősítése az Európai Unióban. A középvállalkozások 6 éves türelmi időt kaptak, így számunkra 2030-tól válik kötelezővé az előírás betartása. A kis és mikrovállalkozások egyelőre mentesülnek az új szabály alól. Magyarországon várhatóan csak néhány száz nagyvállalatot érint közvetlenül az intézkedés, mivel a hazai cégek döntő többsége kis vagy középvállalkozás. A változás ugyanakkor a vásárlók számára is kedvező lehet, hiszen a jövőben várhatóan több eladatlan termék kerülhet leárazásra a megsemmisítés helyett. Az Európai Unió ezzel egy újabb lépést tett a fenntarthatóbb és környezetkímélőbb textilipar megteremtése felé. A Rónai Tibor, Citera és Népdalkör közös éneklésre hívja a térség lakóit az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. A szervezők a kiszombori Rónai Tibor kúria udvarán szeretnék videóra rögzíteni a Székely himnuszt és az Ima a hazáért című dalt. Az ünnepi hangulatról a kúria különleges fényfestése is gondoskodik majd. A kezdeményezéshez bárki csatlakozhat, legyen akár énekes, akár néző. A szervezők hangsúlyozzák, hogy nem profi előadókat keresnek, hanem olyan embereket, akik szívesen ünnepelnek együtt. Várják a gyermekeket, a felnőtteket, a családokat, az énekkarokat és a civil közösségeket is. A Rónai Tibor, Citera és Népdalkör évek óta aktív szereplője Kiszombor kulturális életének, fellépéseivel a magyar népzenei hagyományok megőrzését szolgálják. A részvételi szándékot messenger üzenetben vagy telefonon várják, a további részletekről a jelentkezőket külön tájékoztatják. A szervezők bíznak benne, hogy minél többen csatlakoznak és közösen méltó módon ünneplik meg Magyarország államalapítását és az új kenyér ünnepét. A Plüskommandó idén nyáron különleges jótékonysági kihívást hirdetett a koraszülött és beteg babák támogatására. A cél, hogy a résztvevők közösen teljesítsék a Föld egyenlítői kerületének megfelelő 40.075 km-es távot. A virtuális futás július 15-e és augusztus 30-a között zajlik, az eredményeket pedig szeptember 5-ig lehet beküldeni. A részvételhez 3500 forintos regisztráció szükséges, amely közvetlenül a Plüskommandó munkáját támogatja. A kihívásban nem csak futni lehet, hanem sétálni, túrázni, babakocsival közlekedni, kutyát sétáltatni, vagy akár görkorcsolyázni is. A teljesített távot egy sportalkalmazással kell rögzíteni, majd a képernyőképet elküldeni a szervezőknek. A Plüskommandó speciális textileszközökkel segíti a koraszülöttek és a beteg újszülöttek fejlődését, valamint támogatást nyújt gyermekotthonoknak és egészségügyi intézményeknek is. A szervezet bízik benne, hogy a nyár végére közösen sikerül teljesíteni a Föld kerületének megfelelő távolságot, és ezzel még több kisbaba számára biztosíthatnak segítséget. Augusztusban is folytatódnak a nyáresti palotaséták a szegedi Rögpalotában. A rendhagyó tárlatvezetéseken a látogatók megismerhetik a szecessziós épület különleges építészeti részleteit és egykori lakóinak történeteit. A program része a szegedi szabadtéri játékok 95 éves jubileumára rendezett színház történeti kiállítás is, amely felidézi a fesztivál legemlékezetesebb pillanatait. A szervezők arra biztatják a résztvevőket, hogy saját szabadtéri élményeiket is osszák meg a vezetés során. A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, jelentkezni a szervezés@szegediszabadtéri.hu e-mail címen lehet. A nyáresti séták idén is különleges kulturális élményt kínálnak a szegedieknek és a városba érkezőknek. Folyamatos a jelentkezés a Szokeresz Roma Szakkollégium programjába. A képzésre 30 év alatti nappali tagozatos felsőoktatásban tanuló roma és vagy hátrányos helyzetű fiatalok jelentkezhetnek. A program több egymásra épülő képzési szintből áll, amelyek a beilleszkedéstől egészen a munkaerőpiacra való felkészítésig támogatják a hallgatókat. A résztvevők kollégiumi férőhelyet, ösztöndíjat, mentorprogramot és személyiségfejlesztő képzéseket is igénybe vehetnek. A képzés végén oklevelet és a fejlődést bemutató portfóliót kapnak. A szakkollégium nagy hangsúlyt fektet a közösségépítésre, a tehetséggondozásra és a társadalmi felelősségvállalásra is. A jelentkezés egész tanévben nyitott, részletes tudnivalók a Szokeres Roma Szakkollégium honlapján található. Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhírperceket hallották. A Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért és információkért látogassanak el a palánkhír-szeged.hu oldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Work it all the time.
1: Úton van, a határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáé teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hidegüdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelő hely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
2: Mindent kőből, az AMP Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMP Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per A. Július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.

0: Bél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Augusztus 2-ig a hétvégéig meghosszabbította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó idéglenes 20%-os csökkentését a szerb kormány. A kormány azért döntött a jövedéki adó idéglenes 20%-os csökkentéséről, mert a kőolaj világpiaci árának emelkedése miatt nőttek a kőolaj származékok termelői árai. Az intézkedés ellenére drágult az üzemanyag Szerbiában. Egy liter benzin már 200 dinárba kerül, míg a dízel literje 224 dinár. Az elmúlt napok hetek hűvösebb időjárása miatt kevesebben keresték fel a Tiszapartot, a vendéglátóhelyeken pedig jelentősen visszaesett a forgalom. A következő napokra azonban ismét nyárias meleget jósolnak, ami újra benépesítheti a partot. Az elmúlt években a magyar-kanizsai Tiszapart egyre népszerűbb nyári találkozóhelyé vált. A rendezett partszakasz, a pihenőhelyek és a gazdag gasztronómiai kínálat minden nyáron sok látogatót vonz, így a strand a meleg napokon szinte megtelik. Idén azonban az időjárás gyakran közbeszólt. A hűvösebb napok miatt jóval kevesebben választották a Tiszapartot, amit a vendéglátósok is megéreztek. Az előző évek ezen időszakához képest az idei szezonban mintegy 30%-kal visszaesett a forgalom. Az egyik közkedvelt vendéglátó helyen, ahol a nyár ízeit, lángost, palacsintát, limonádét árulnak, szintén ezt tapasztalják. A következő napokban ismét visszatér a nyárias meleg, így várhatóan egyre többen keresik fel a Tiszapartot, hogy a víz közelében vészeljék át a forró napokat. A strand, a rendezett partszakaszok, az árnyékot adó fák és a vízparti kikapcsolódási lehetőségek mind adottak ahhoz, hogy a családok, a fiatalok és az idősebbek egyaránt kellemesen töltsék el szabadidejüket. Brutálisan zuhant a kakaóára, ne örüljünk, a csoki ára marad. A gyártók hónapokra előre lekötik beszerzéseiket, és mindig a korábbi rekordárokon megvásárolt kakaót dolgozzák fel. Több mint harmadával csökkent a kakaó világpiaci ára egy év alatt, de a csokoládé ára egyenlőre nem változik. A kakaó tonnánkénti határidős ára 5327 dollár körül alakult, ami 34%-os éves csökkenést jelent. A világgazdaság beszámolója szerint a cégek nem tudnak rugalmasan reagálni az árzuhanásra, így az olcsóbb alapanyag azonban nem mutatkozik meg azonnal a bolti árakon. Ennek az egyik fő oka, hogy a gyártók hónapokra előre lekötik beszerzéseiket, és még mindig a korábbi rekordárakon megvásárolt kakaót dolgozzák fel. Emellett a cukor, a tej, az energia és a csomagolás, valamint a szállítás költsége magas maradt. A kakaó árának csökkenését először várhatóan gyakoribb akciókban és kedvezményekben érezhetik a vásárlók. Általános csokoládé áresés pedig akkor jöhet, ha a nyersanyag tartósan olcsó marad. Az energetikai gépek kezelői iránt mutatkozik a legnagyobb kereslet Szerbiában. Júniusban összesen 15.929 álláshelyet hirdettek meg a munkáltatók a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint. Ebből az energetikai gépek kezelői számára 1300 állást kínáltak. A második legkeresettebb szakma a lakatosoké volt, 765 meghirdetett pozícióval, míg a programozók 512 állás hirdetéssel a harmadik helyre kerültek. Jelentős volt az igény takarítók, valamint az építőiparban dolgozó ácsok, betonvasszerelők, kőművesek és fizikai munkások iránt is. Szeptember 22-én kezdik meg a kifizetéseket a részvényesi alapból, nyilatkozta Alekszandar Vučić a Szerbia RTV műsorában. Az államfő közölte, hogy a kifizetések előtt módosítani kell a vonatkozó törvényt, mert a jelenlegi szabályozás alapján csak azok lennének jogosultak a juttatásra, akik 2007. december 31-éig már betöltötték 18. életévüket. A jogszabály ráadásul az időközben elhunyt jogosultak örököseire is kiterjedne, emiatt egyesek öröklés révén kétszer vagy akár háromszor is megkapnák a 6000 dináros összeget. Az elnök hangsúlyozta, hogy a törvénymódosítás célja az, hogy minden jelenleg nagykorú szerbiai állampolgár részesüljön a juttatásból, vagyis azok is, akik 2007 végén még nem voltak nagykorúak. A részvényesi alap többségi tulajdonosai jelenleg azok a szerbiai állampolgárok, akik a privatizáció során ingyenes részvényekre és pénzbeli juttatásra szereztek jogosultságot. A jelenleg hatályos törvény szerint erre azok a szerb állampolgárok jogosultak, akik 2007. december 31-éig betöltötték 18. életévüket, és addig nem kaptak ingyenes részvényeket. Ez mintegy 4,8 millió embert érintett, akik a Telekom Szerbia, a belgrádi Nikola Tesla repülőtér, a NIS, valamint a részvényesi alap részvényeiből részesültek.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az érintett tájakon vizessé csúszósá válhatnak az utak az intenzívebb gócokban, hirtelen lecsökkenhet a látótávolság, vízátfolyások keletkezhetnek, hevesebb zivatarok keleten alakulhatnak ki. Az egyre többfelé északnyugatira forduló szelet sokfelé erős helyenként, valamint zivatarok környezetében viharos lökések kísérik, amelyek jelentős mértékben csökkenthetik a járművek menet stabilitását. A napos tájakon és időszakokban érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, illetve házi állatot tűző napon álló zárt járműben. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon részben felhős, meleg és párás idő várható, helyenként záporokkal, zivatarokkal, gyenge vagy mérsékelt nyugati és északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 19-20 fok körül alakul, a napi maximum 32 és 33 Celsius fok körül fog alakulni. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 138, Zentánál 216 cm magas. A mai napon egy hidegfront érkezik, és ennek hatására többeknél fejfájás, migrén jelentkezhet. Ingadozhat a vérnyomás, a sokfelé élénk erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbé, nyugtalannábbá tehet minket. Intenzívebb záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmatikus panaszok. Hajnalban, reggel a hűvösebb tájakon átmenetileg felerősödhettek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Tomorrow. Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

0: Joka jégen
1: a legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
3: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Megkezdődtek az előkészületek az aratási szezon lezárására. Vajdaság több településén már a nyári betakarítás utolsó munkálatai zajlanak. A gazdák szerint az idei szezon a meleg időjárás ellenére eredményes volt, most pedig a tarlók rendezése és az őszi munkák előkészítése következik. Egyre többen választják a hajnali horgászatot a Tiszán. A nagy meleg miatt a horgászok közül sokan már napkelt előtt vízre szállnak. Akkor a reggeli órák nem csak kellemesebbek, hanem a halak is aktívabbak ilyenkor. Ezért egyre népszerűbb ez az időpont a Tisza szerelmesei körében. Rendőrségi felhívás a kerékpárosokhoz. A nyári forgalom miatt a közlekedési rendőrség fokozott óvatosságra kéri a kerékpárosokat és az elektromos rollert használókat. Különösen fontos a megfelelő világítás használata sötétedés után, valamint a közlekedési szabályok betartása. Egyre több család választja a helyi termelői piacokat. Magyarországon ismét nő a termelői piacok népszerűsége. A vásárlók szívesen keresik a friss zöldségeket, gyümölcsöket, sajtokat és kézműves termékeket, miközben közvetlenül a termelőktől vásárolhatnak. A világ érdekessége. Norvégiában több városban már olyan okospadokat használnak, amelyek napelemmel működnek, ingyenes telefontöltést biztosítanak, és még a levegő minőségét is mérik. Útfelújításokra kell számítani Vajdaság több pontján. A nyári időszakban folytatódnak az útkarbantartási munkák, ezért több helyen ideiglenes forgalomkorlátozásra és lassabb haladásra kell számítani. A közlekedőknek azt javasolják, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról, és legyenek türelmesek. Véradásra várják az önkénteseket. A Vöröskereszt a következő napokban több vajdasági településen is szervez önkéntes véradást. A szervezők emlékeztetnek, egyetlen véradással akár három ember életén is lehet segíteni. Rekordszámú kerékpáros indult útnak a hétvégén, a kellemes nyári időnek köszönhetően Magyarország népszerű kerékpárútjai ismét megteltek kirándulókkal. A Balaton környéke és a Tiszató térsége továbbra is a legkedveltebb úti célok közé tartozik. Egyre több város telepít ivókutakat. A nyári hőség miatt Európa több városában új ivókutakat helyeznek üzembe, hogy a lakosok és a turisták könnyebben juthassanak friss ivóvízhez. A szakemberek szerint a megfelelő folyadékbevitel különösen fontos a meleg napokon. Panda ajánló. Ha még nem voltak a hétvégén a Tiszaparton, érdemes a következő napokban is kilátogatni. A reggeli és esti órák kellemesebbek a sétához, kerékpározáshoz vagy egy családi piknikhez, és a folyópart ilyenkor különösen hangulatos. Érdemes figyelni a Helló Kanizsa és a Knessa Oktatási és Művelődési Intézmény programjait is, hiszen a hét folyamán újabb kulturális és közösségi rendezvények várhatóak. Ezen a napon, július 27-én született Kodály Zoltán világhírű magyar zeneszerző.

zenepedagógus és népzenekutató, akinek munkássága máig meghatározó a magyar zenei oktatásban és kultúrában. A hét jó híre. A nyári rendezvények ismét bebizonyították, hogy a közösségi élmények összehozzák az embereket. Egy jó beszélgetés, egy közös ebéd vagy egy családi program sokszor többet ér, mint egy egész nap a képernyő elő. A nagy melegben ne csak akkor igyanak vizet, amikor már szomjasak, a szakemberek szerint a rendszeres folyadékpótlás segít megelőzni a kiszáradást és javítja a koncentrációt is. Miért szeret a hétfő rádiót hallgatni? Mert így sokkal gyorsabban telik a nap. Panda Radar, képben a világgal.

0: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37 Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024-4562-654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024-4876-660. Angrotex.

0: van.
1: Kedves hallgatóink, önök a Padánhírperceket hallják. A Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Új Európai Uniós szabályozás lépett életbe, amely jelentősen csökkentheti a divatiparban keletkező felesleges hulladék mennyiségét. A rendelkezés értelmében a nagyvállalatok ezentúl nem semmisíthetik meg az eladatlan ruházati termékeket, cipőket és divatkiegészítőket. A megmaradt árukészletet inkább kedvezményesen kell értékesíteniük, más piacokon forgalomba hozniuk, jótékonysági szervezeteknek felajánlaniuk, vagy újrahasznosítaniuk. A szabályozás célja a pazarlás visszaszorítása és a körforgásos gazdaság erősítése az Európai Unióban. A középvállalkozások 6 éves türelmi időt kaptak, így számunkra 2030-tól válik kötelezővé az előírás betartása. A kis és mikrovállalkozások egyelőre mentesülnek az új szabály alól. Magyarországon várhatóan csak néhány száz nagyvállalatot érint közvetlenül az intézkedés, mivel a hazai cégek döntő többsége kis vagy középvállalkozás. A változás ugyanakkor a vásárlók számára is kedvező lehet, hiszen a jövőben várhatóan több eladatlan termék kerülhet leárazásra a megsemmisítés helyett. Az Európai Unió ezzel egy újabb lépést tett a fenntarthatóbb és környezetkímélőbb textilipar megteremtése felé. A Rónai Tibor, Citera és Népdalkör közös éneklésre hívja a térség lakóit az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. A szervezők a kiszombori Rónai Tibor kúria udvarán szeretnék videóra rögzíteni a Székely himnuszt és az Ima a hazáért című dalt. Az ünnepi hangulatról a kúria különleges fényfestése is gondoskodik majd. A kezdeményezéshez bárki csatlakozhat, legyen akár énekes, akár néző. A szervezők hangsúlyozzák, hogy nem profi előadókat keresnek, hanem olyan embereket, akik szívesen ünnepelnek együtt. Várják a gyermekeket, a felnőtteket, a családokat, az énekkarokat és a civil közösségeket is. A Rónai Tibor, Citera és Népdalkör évek óta aktív szereplője kiszombor kulturális életének, fellépéseivel a magyar népzenei hagyományok megőrzését szolgálják. A részvételi szándékot messenger üzenetben vagy telefonon várják, a további részletekről a jelentkezőket külön tájékoztatják. A szervezők bíznak benne, hogy minél többen csatlakoznak és közösen méltó módon ünneplik meg Magyarország államalapítását és az új kenyér ünnepét. A Plüskommandó idén nyáron különleges jótékonysági kihívást hirdetett a koraszülött és beteg babák támogatására. A cél, hogy a résztvevők közösen teljesítsék a Föld egyenlítői kerületének megfelelő 40.075 km-es távot. A virtuális futás július 15-e és augusztus 30-a között zajlik, az eredményeket pedig szeptember 5-ig lehet beküldeni. A részvételhez 3500 forintos regisztráció szükséges, amely közvetlenül a Plüskommandó munkáját támogatja. A kihívásban nem csak futni lehet, hanem sétálni, túrázni, babakocsival közlekedni, kutyát sétáltatni, vagy akár görkorcsolyázni is. A teljesített távot egy sportalkalmazással kell rögzíteni, majd a képernyőképet elküldeni a szervezőknek. A Plüskommandó speciális textileszközökkel segíti a koraszülöttek és a beteg újszülöttek fejlődését, valamint támogatást nyújt gyermekotthonoknak és egészségügyi intézményeknek is. A szervezet bízik benne, hogy a nyár végére közösen sikerült teljesíteni a Föld kerületének megfelelő távolságot, és ezzel még több kisbaba számára biztosíthatnak segítséget. Augusztusban is folytatódnak a nyáresti palotaséták a szegedi Rögpalotában. A rendhagyó tárlatvezetéseken a látogatók megismerhetik a szecessziós épület különleges építészeti részleteit és egykori lakóinak történeteit. A program része a szegedi szabadtéri játékok 95 éves jubileumára rendezett színház történeti kiállítás is, amely felidézi a fesztivál legemlékezetesebb pillanatait. A szervezők arra biztatják a résztvevőket, hogy saját szabadtéri élményeiket is osszák meg a vezetés során. A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, jelentkezni a szervezés@szegediszabadtéri.hu e-mail címen lehet. A nyáresti séták idén is különleges kulturális élményt kínálnak a szegedieknek és a városba érkezőknek. Folyamatos a jelentkezés a Szokeresz Roma Szakkollégium programjába. A képzésre 30 év alatti nappali tagozatos felsőoktatásban tanuló roma és vagy hátrányos helyzetű fiatalok jelentkezhetnek. A program több egymásra épülő képzési szintből áll, amelyek a beilleszkedéstől egészen a munkaerőpiacra való felkészítésig támogatják a hallgatókat. A résztvevők kollégiumi férőhelyet, ösztöndíjat, mentorprogramot és személyiségfejlesztő képzéseket is igénybe vehetnek. A képzés végén oklevelet és a fejlődést bemutató portfóliót kapnak. A szakkollégium nagy hangsúlyt fektet a közösségépítésre, a tehetséggondozásra és a társadalmi felelősségvállalásra is. A jelentkezés egész tanévben nyitott, részletes tudnivalók a Szokeres Roma Szakkollégium honlapján található. Kedves hallgatóink, Önök a Palánk hírperceket hallották. A Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért és információkért látogassanak el a palankhir.szeged.hu oldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánk Hír YouTube csatornájára. Köszönjük figyelmüket, maradjanak velünk! When I first saw you, felt I saw love. And the first time you touched me,

0: felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópá étteremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hidegidítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből el könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv

0: van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Augusztus 2-áig a hétvégéig meghosszabbította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó idéglenes 20%-os csökkentését a szerb kormány. A kormány azért döntött a jövedéki adó idéglenes 20%-os csökkentéséről, mert a kőolaj világpiaci árának emelkedése miatt nőttek a kőolaj származékok termelői árai. Az intézkedés ellenére drágult az üzemanyag Szerbiában. Egy liter benzin már 200 dinárba kerül, míg a dízel literje 224 dinár. Az elmúlt napok hetek hűvösebb időjárása miatt kevesebben keresték fel a Tiszapartot, a vendéglátó helyeken pedig jelentősen visszaesett a forgalom. A következő napokra azonban ismét nyárias meleget jósolnak, ami újra benépesítheti a partot. Az elmúlt években a magyar-kanizsai Tiszapart egyre népszerűbb nyári találkozó helyé vált. A rendezett partszakasz, a pihenőhelyek és a gazdag gasztronómiai kínálat minden nyáron sok látogatót vonz, így a strand a meleg napokon szinte megtelik. Idén azonban az időjárás gyakran közbeszólt. A hűvösebb napok miatt jóval kevesebben választották a Tiszapartot, amit a vendéglátósok is megéreztek. Az előző évek ezen időszakához képest az idei szezonban mintegy 30%-kal visszaesett a forgalom. Az egyik közkedvelt vendéglátó helyen, ahol a nyár ízeit, lángost, palacsintát, limonádét árulnak, szintén ezt tapasztalják. A következő napokban ismét visszatér a nyárias meleg, így várhatóan egyre többen keresik fel a Tiszapartot, hogy a víz közelében vészeljék át a forró napokat. A strand, a rendezett partszakaszok, az árnyékot adó fák és a vízparti kikapcsolódási lehetőségek mind adottak ahhoz, hogy a családok, a fiatalok és az idősebbek egyaránt kellemesen töltsék el szabadidejüket. Brutálisan zuhant a kakaóára, ne örüljünk, a csoki ára marad. A gyártók hónapokra előre leköték beszerzéseiket, és mindig a korábbi rekordárokon megvásárolt kakaót dolgozzák fel. Több mint harmadával csökkent a kakaó világpiaci ára egy év alatt, de a csokoládé ára egyenlőre nem változik. A kakaó tonnánkénti határidős ára 5327 dollár körül alakult, ami 34%-os éves csökkenés jelent. A világgazdaság beszámolója szerint a cégek nem tudnak rugalmasan reagálni az árzuhanásra, így az olcsóbb alapanyag azonban nem mutatkozik meg azonnal a bolti árakon. Ennek az egyik fő oka, hogy a gyártók hónapokra előre lekötik beszerzéseiket, és még mindig a korábbi rekordárakon megvásárolt kakaót dolgozzák fel. Emellett a cukor, a tej, az energia és a csomagolás, valamint a szállítás költsége magas maradt. A kakaó árának csökkenését először várhatóan gyakoribb akciókban és kedvezményekben érezhetik a vásárlók. Általános csokoládé áresés pedig akkor jöhet, ha a nyersanyag tartósan olcsó marad. Az energetikai gépek kezelői iránt mutatkozik a legnagyobb kereslet Szerbiában. Júniusban összesen 15.929 álláshelyet hirdettek meg a munkáltatók a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint. Ebből az energetikai gépek kezelői számára 1300 állást kínáltak. A második legkeresettebb szakma a lakatosoké volt, 765 meghirdetett pozícióval, míg a programozók 512 állás hirdetéssel a harmadik helyre kerültek. Jelentős volt az igény takarítók, valamint az építőiparban dolgozó ácsok, betonvas szerelők, kőművesek és fizikai munkások iránt is. Szeptember 22-én kezdik meg a kifizetéseket a részvényesi alapból, nyilatkozta Alekszandar Vučić a Szerbia RTV műsorában. Az államfő közölte, hogy a kifizetések előtt módosítani kell a vonatkozó törvényt, mert a jelenlegi szabályozás alapján csak azok lennének jogosultak a juttatásra, akik 2007. december 31-éig már betöltötték 18. életévüket. A jogszabály ráadásul az időközben elhunyt jogosultak örököseire is kiterjedne, emiatt egyesek öröklés révén kétszer vagy akár háromszor is megkapnák a 6000 dináros összeget. Az elnök hangsúlyozta, hogy a törvénymódosítás célja az, hogy minden jelenleg nagykorú szerbiai állampolgár részesüljön a juttatásból, vagyis azok is, akik 2007 végén még nem voltak nagykorúak. A részvényesi alap többségi tulajdonosai jelenleg azok a szerbiai állampolgárok, akik a privatizáció során ingyenes részvényekre és pénzbeli juttatásra szereztek jogosultságot. A jelenleg hatályos törvény szerint erre azok a szerb állampolgárok jogosultak, akik 2007. december 31-éig betöltötték 18. életévüket, és addig nem kaptak ingyenes részvényeket. Ez mintegy 4,8 millió embert érintett, akik a Telekom Szerbia, a belgrádi Nikola Tesla repülőtér, a NISZ, valamint a részvényesi alap részvényeiből részesültek.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az érintett tájakon vizessé csúszósá válhatnak az utak az intenzívebb gócokban, hirtelen lecsökkenhet a látótávolság, vízátfolyások keletkezhetnek, hevesebb zivatarok keleten alakulhatnak ki. Az Engre többfelé északnyugatira forduló szelet sokfelé erős helyenként, valamint zivatarok környezetében viharos lökések kísérik, amelyek jelentős mértékben csökkenthetik a járművek menet stabilitását. A napos tájakon és időszakokban érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, illetve házi állatot tűző napon álló zárt járműben. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon részben felhős, meleg és párás idő várható, helyenként záporokkal, zivatarokkal, gyenge vagy mérsékelt nyugati és északnyugati szél fúj, a reggeli hőmérséklet 19-20 fok körül alakul, a napi maximum 32 és 33 Celsius fok körül fog alakulni. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 138, Zentánál 216 cm magas. A mai napon egy hidegfront érkezik, és ennek hatására többeknél fejfájás, migrén jelentkezhet. Ingadozhat a vérnyomás, a sokfelé élénk erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbé, nyugtalannábbá tehet minket. Intenzívebb záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmatikus panaszok. Hajnalban, reggel a hűvösebb tájakon átmenetileg felerősödhettek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotech.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz SD Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. STCable.tv.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az ANT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki ANT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Na putu ste, čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš. Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli. Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.

slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jeseni i proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt

0: brane crkve ili na trgove, potrebno biti pristojno obučen. Drugi smatraju da nije primereno šetati kroz mesto samo u kupaćem, dok treći ocenjuju da se turizam promenio.
1: Dnevni radiomagazin.
0: Ova odluka deo je šireg trenda u Italiji, gde lokalne vlasti uvode nova pravila kako bi ograničile negativne posljedice prekomernog turizma. Nedavno su vlasti na Sardiniji zabranile korišćenje suncobrana na jednoj od najpopularnijih plaža iz bezbednosnih razloga. Na brojnim italijanskim plažama već su uvedena vremenska ograničenja boravka kako bi se sprečile gužve, dok su gradovi poput Venecije i Rima uveli nove turističke takse radi smanjenja broja posetilaca u periodima najveće posećenosti.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
2: Kedves hallgatóink, önök a Padán hírperceket hallják. A Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Új Európai Uniós szabályozás lépett életbe, amely jelentősen csökkentheti a divatiparban keletkező felesleges hulladék mennyiségét. A rendelkezés értelmében a nagyvállalatok ezentúl nem semmisíthetik meg az eladatlan ruházati termékeket, cipőket és divatkiegészítőket. A megmaradt árukészletet inkább kedvezményesen kell értékesíteniük, más piacokon forgalomba hozniuk, jótékonysági szervezeteknek felajánlaniuk, vagy újrahasznosítaniuk. A szabályozás célja a pazarlás visszaszorítása és a körforgásos gazdaság erősítése az Európai Unióban. A középvállalkozások 6 éves türelmi időt kaptak, így számunkra 2030-tól válik kötelezővé az előírás betartása. A kis- és mikrovállalkozások egyelőre mentesülnek az új szabály alól. Magyarországon várhatóan csak néhány száz nagyvállalatot érint közvetlenül az intézkedés, mivel a hazai cégek döntő többsége kis vagy középvállalkozás. A változás ugyanakkor a vásárlók számára is kedvező lehet, hiszen a jövőben várhatóan több eladatlan termék kerülhet leárazásra a megsemmisítés helyett. Az Európai Unió ezzel egy újabb lépést tett a fenntarthatóbb és környezetkímélőbb textilipar megteremtése felé. A Rónai Tibor, Citera és Népdalkör közös éneklésre hívja a térség lakóit az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. A szervezők a Kiszombori Rónai Tibor kúria udvarán szeretnék videóra rögzíteni a Székely himnuszt és az Ima a hazáért című dalt. Az ünnepi hangulatról a kúria különleges fényfestése is gondoskodik majd. A kezdeményezéshez bárki csatlakozhat, legyen akár énekes, akár néző. A szervezők hangsúlyozzák, hogy nem profi előadókat keresnek, hanem olyan embereket, akik szívesen ünnepelnek együtt. Várják a gyermekeket, a felnőtteket, a családokat, az énekkarokat és a civil közösségeket is. A Rónai Tibor, Citera és Népdalkör évek óta aktív szereplője Kiszombor kulturális életének, fellépéseivel a magyar népzenei hagyományok megőrzését szolgálják. A részvételi szándékot messenger üzenetben vagy telefonon várják, a további részletekről a jelentkezőket külön tájékoztatják. A szervezők bíznak benne, hogy minél többen csatlakoznak, és közösen méltó módon ünneplik meg Magyarország államalapítását és az új kenyér ünnepét. A Plüskommandó idén nyáron különleges jótékonysági kihívást hirdetett a koraszülött és beteg babák támogatására. A cél, hogy a résztvevők közösen teljesítsék a Föld egyenlítői kerületének megfelelő 40.075 km-es távot. A virtuális futás július 15-e és augusztus 30-a között zajlik, az eredményeket pedig szeptember 5-ig lehet beküldeni. A részvételhez 3500 forintos regisztráció szükséges, amely közvetlenül a Plüskommandó munkáját támogatja. A kihívásban nem csak futni lehet, hanem sétálni, túrázni, babakocsival közlekedni, kutyát sétáltatni, vagy akár görkorcsolyázni is. A teljesített távot egy sportalkalmazással kell rögzíteni, majd a képernyőképet elküldeni a szervezőknek. A Plüskommandó speciális textileszközökkel segíti a koraszülöttek és a beteg újszülöttek fejlődését, valamint támogatást nyújt gyermekotthonoknak és egészségügyi intézményeknek is. A szervezet bízik benne, hogy a nyár végére közösen sikerül teljesíteni a Föld kerületének megfelelő távolságot, és ezzel még több kisbaba számára biztosíthatnak segítséget. Augusztusban is folytatódnak a nyáresti palotaséták a szegedi Rögpalotában. A rendhagyó tárlatvezetéseken a látogatók megismerhetik a szecessziós épület különleges építészeti részleteit és egykori lakóinak történeteit. A program része a szegedi szabadtéri játékok 95 éves jubileumára rendezett színház történeti kiállítás is, amely felidézi a fesztivál legemlékezetesebb pillanatait.

A szervezők arra biztatják a résztvevőket, hogy saját szabadtéri élményeiket is osszák meg a vezetés során. A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, jelentkezni a szervezés@szegediszabadtéri.hu e-mail címen lehet. A nyáresti séták idén is különleges kulturális élményt kínálnak a szegedieknek és a városba érkezőknek. Folyamatos a jelentkezés a Szokeresz Roma Szakkollégium programjába. A képzésre 30 év alatti nappali tagozatos felsőoktatásban tanuló roma és vagy hátrányos helyzetű fiatalok jelentkezhetnek. A program több egymásra épülő képzési szintből áll, amelyek a beilleszkedéstől egészen a munkaerőpiacra való felkészítésig támogatják a hallgatókat. A résztvevők kollégiumi férőhelyet, ösztöndíjat, mentorprogramot és személyiségfejlesztő képzéseket is igénybe vehetnek. A képzés végén oklevelet és a fejlődést bemutató portfóliót kapnak. A szakkollégium nagy hangsúlyt fektet a közösségépítésre, a tehetséggondozásra és a társadalmi felelősségvállalásra is. A jelentkezés egész tanévben nyitott, részletes tudnivalók a Szokeresz Roma Szakkollégium honlapján található. Kedves hallgatóink, Önök a Palánk hírperceket hallották. A Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért és információkért látogassanak el a palankhir.szeged.hu oldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánk Hír YouTube csatornájára. Köszönjük figyelmüket!

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera. Július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása háziállatok részére, háziállatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
2: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk studije, odaberite svoj mundial paket i poklon TV. stcable.tv.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Augusztus 2-áig, a hétvégéig meghosszabbította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó ideiglenes 20%-os csökkentését a szerb kormány. A kormány azért döntött a jövedéki adó ideiglenes 20%-os csökkentéséről, mert a kőolaj világpiaci árának emelkedése miatt nőttek a kőolaj származékok termelői árai. Az intézkedés ellenére drágult az üzemanyag Szerbiában. Egy liter benzin már 200 dinárba kerül, míg a dízel literje 224 dinár. Az elmúlt napok, hetek hűvösebb időjárása miatt kevesebben keresték fel a Tiszapartot, a vendéglátóhelyeken pedig jelentősen visszaesett a forgalom. A következő napokra azonban ismét nyárias meleget jósolnak, ami újra benépesítheti a partot. Az elmúlt években a magyar-kanizsai Tiszapart egyre népszerűbb nyári találkozóhelyé vált. A rendezett partszakasz, a pihenőhelyek és a gazdag gasztronómiai kínálat minden nyáron sok látogatót vonz, így a strand a meleg napokon szinte megtelik. Idén azonban az időjárás gyakran közbeszólt. A hűvösebb napok miatt jóval kevesebben választották a Tiszapartot, amit a vendéglátósok is megéreztek. Az előző évek ezen időszakához képest az idei szezonban mintegy 30%-kal visszaesett a forgalom. Az egyik közkedvelt vendéglátóhelyen, ahol a nyár ízeit, lángost, palacsintát, limonádét árulnak, szintén ezt tapasztalják. A következő napokban ismét visszatér a nyárias meleg, így várhatóan egyre többen keresik fel a Tiszapartot, hogy a víz közelében vészeljék át a forró napokat. A strand, a rendezett partszakaszok, az árnyékot adó fák és a vízparti kikapcsolódási lehetőségek mind adottak ahhoz, hogy a családok, a fiatalok és az idősebbek egyaránt kellemesen töltsék el szabadidejüket. Brutálisan zuhant a kakaóára, ne örüljünk, a csoki ára marad. A gyártók hónapokra előre lekötik beszerzéseiket, és mindig a korábbi rekordárokon megvásárolt kakaót dolgozzák fel. Több mint harmadával csökkent a kakaó világpiaci ára egy év alatt, de a csokoládé ára egyenlőre nem változik. A kakaó tonnánkénti határidős ára 5327 dollár körül alakult, ami 34%-os éves csökkenés jelent. A világgazdaság beszámolója szerint a cégek nem tudnak rugalmasan reagálni az árzuhanásra, így az olcsóbb alapanyag azonban nem mutatkozik meg azonnal a bolti árakon. Ennek az egyik fő oka, hogy a gyártók hónapokra előre lekötik beszerzéseiket, és még mindig a korábbi rekordárakon megvásárolt kakaót dolgozzák fel. Emellett a cukor, a tej, az energia és a csomagolás, valamint a szállítás költsége magas maradt. A kakaó árának csökkenését először várhatóan gyakoribb akciókban és kedvezményekben érezhetik a vásárlók. Általános csokoládé áresés pedig akkor jöhet, ha a nyersanyag tartósan olcsó marad. Az energetikai gépek kezelői iránt mutatkozik a legnagyobb kereslet Szerbiában. Júniusban összesen 15.929 álláshelyet hirdettek meg a munkáltatók a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint. Ebből az energetikai gépek kezelői számára 1300 állást kínáltak. A második legkeresettebb szakma a lakatosoké volt, 765 meghirdetett pozícióval, míg a programozók 512 állás hirdetéssel a harmadik helyre kerültek. Jelentős volt az igény takarítók, valamint az építőiparban dolgozó ácsok, betonvas szerelők, kőművesek és fizikai munkások iránt is. Szeptember 22-én kezdik meg a kifizetéseket a részvényesi alapból, nyilatkozta Alekszandr Vučić a Szerbia RTV műsorában. Az államfő közölte, hogy a kifizetések előtt módosítani kell a vonatkozó törvényt, mert a jelenlegi szabályozás alapján csak azok lennének jogosultak a juttatásra, akik 2007. december 31-éig már betöltötték 18. életévüket. A jogszabály ráadásul az időközben elhunyt jogosultak örököseire is kiterjedne, emiatt egyesek öröklés révén kétszer vagy akár háromszor is megkapnák a 6000 dináros összeget. Az elnök hangsúlyozta, hogy a törvénymódosítás célja az, hogy minden jelenleg nagykorú szerbiai állampolgár részesüljön a juttatásból, vagyis azok is, akik 2007 végén még nem voltak nagykorúak. A részvényesi alap többségi tulajdonosai jelenleg azok a szerbiai állampolgárok, akik a privatizáció során ingyenes részvényekre és pénzbeli juttatásra szereztek jogosultságot. A jelenleg hatályos törvény szerint erre azok a szerb állampolgárok jogosultak, akik 2007. december 31-éig betöltötték 18. életévüket, és addig nem kaptak ingyenes részvényeket. Ez mintegy 4,8 millió embert érintett, akik a Telekom Szerbia, a belgrádi Nikola Tesla repülőtér, a NISZ, valamint a részvényesi alap részvényeiből részesültek.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az érintett tájakon vizessé csúszósá válhatnak az utak az intenzívebb gócokban, hirtelen lecsökkenhet a látótávolság, vízátfolyások keletkezhetnek, hevesebb zivatarok keleten alakulhatnak ki. Az engre többfelé északnyugatira forduló szelet sokfelé erős helyenként, valamint zivatarok környezetében viharos lökések kísérik, amelyek jelentős mértékben csökkenthetik a járművek menet stabilitását. A napos tájakon és időszakokban érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, illetve házi állatot tűző napon álló zárt járműben. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon részben felhős, meleg és párás idő várható, helyenként záporokkal, zivatarokkal, gyenge vagy mérsékelt nyugati és északnyugati szél fúj, a reggeli hőmérséklet 19-20 fok körül alakul, a napi maximum 32 és 33 Celsius fok körül fog alakulni. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 138, Zentánál 216 cm magas. A mai napon egy hidegfront érkezik, és ennek hatására többeknél fejfájás, migrén jelentkezhet. Ingadozhat a vérnyomás, a sokfelé élénk erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbé, nyugtalannábbá tehet minket. Intenzívebb záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmatikus panaszok. Hajnalban, reggel a hűvösebb tájakon átmenetileg felerősödhettek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Megkezdődtek az előkészületek az aratási szezon lezárására. Vajdaság több településén már a nyári betakarítás utolsó munkálatai zajlanak. A gazdák szerint az idei szezon a meleg időjárás ellenére eredményes volt, most pedig a tarlók rendezése és az őszi munkák előkészítése következik. Egyre többen választják a hajnali horgászatot a Tiszán. A nagy meleg miatt a horgászok közül sokan már napkelte előtt vízre szállnak. A kora reggeli órák nem csak kellemesebbek, hanem a halak is aktívabbak ilyenkor. Ezért egyre népszerűbb ez az időpont a Tisza szerelmesei körében. Rendőrségi felhívás a kerékpárosokhoz. A nyári forgalom miatt a közlekedési rendőrség fokozott óvatosságra kéri a kerékpárosokat és az elektromos rollert használókat. Különösen fontos a megfelelő világítás használata, sötétedés után, valamint a közlekedési szabályok betartása. Egyre több család választja a helyi termelői piacokat. Magyarországon ismét nő a termelői piacok népszerűsége. A vásárlók szívesen keresik a friss zöldségeket, gyümölcsöket, sajtokat és kézműves termékeket, miközben közvetlenül a termelőktől vásárolhatnak. A világ érdekessége. Norvégiában több városban már olyan okospadokat használnak, amelyek napelemmel működnek, ingyenes telefontöltést biztosítanak, és még a levegő minőségét is mérik. Útfelújításokra kell számítani Vajdaság több pontján. A nyári időszakban folytatódnak az útkarbantartási munkák, ezért több helyen ideiglenes forgalomkorlátozásra és lassabb haladásra kell számítani. A közlekedőknek azt javasolják, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról, és legyenek türelmesek. Véradásra várják az önkénteseket. A Vöröskereszt a következő napokban több vajdasági településen is szervez önkéntes véradást. A szervezők emlékeztetnek, egyetlen véradással akár három ember életén is lehet segíteni. Rekordszámú kerékpáros indult útnak a hétvégén a kellemes nyári időnek köszönhetően. Magyarország népszerű kerékpárútjai ismét megteltek kirándulókkal. A Balaton környéke és a Tiszató térsége továbbra is a legkedveltebb úti célok közé tartozik. Egyre több város telepít ivókutakat. A nyári hőség miatt Európa több városában új ivókutakat helyeznek üzembe, hogy a lakosok és a turisták könnyebben juthassanak friss ivóvízhez. A szakemberek szerint a megfelelő folyadékbevitel különösen fontos a meleg napokon. Panda ajánló. Ha még nem voltak a hétvégén a Tiszaparton, érdemes a következő napokban is kilátogatni. A reggeli és esti órák kellemesebbek a sétához, kerékpározáshoz, vagy egy családi piknikhez. És a folyópart ilyenkor különösen hangulatos. Érdemes figyelni a Helló Kanizsa és a Knessa Oktatási és Művelődési Intézmény programjait is,

szakemberek szerint a rendszeres folyadékpótlás segít megelőzni a kiszáradást és javítja a koncentrációt is. Miért szeret a hétfő rádiót hallgatni? Mert így sokkal gyorsabban telik a nap. Panda Radar. Képben a világgal.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkből.tv

Fény, az élet kékeg én veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz. Ha lányul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféle képen. Legyen szín a szürkületben, engedi az aurád. Ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órád.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek, mosolyogva kérek, meg mosolyogva érek, mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek, mosolyog, ha kérlek, a mosolyogva.

Pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

lányom mozdulnak, lányom felemelkednek, az ébredező halottak újjászületnek. Szétzúzott tagokkal, nedves lelkekkel, lágyon súhajtoznak, elragadtatott, temetői csodálattal. Ki hívta ezeket a holtakat táncba? Én hívtalak, hogy kent fel a földet. Én hívtalak, hogy jelentsd be az éget bőrként hulló szomorúságot. Én hívtalak, hogy minden jót kívánjak neked. Én hívtalak, hogy új szörnyként pompázz önnön dicsőségedben. És én hívlak most, hogy imádkozz.

eső, jó nyári eső. Mint kutyának a csont kell, zenésznek a pénz.

Ahogy visszatekintek életemre, képes lapokra nyomott tönkrement pillanatképek. Fakó plakátok egy korból, amire nem tudok visszaemlékezni. Skót vagyok, legalábbis annak mondanak. Igazából a rejtélyes keresztények örököse. Kígyó a völgyben, egy katona családjának gyermeke. Lázadtam az egyház ellen az izzás fokozatai után. Igyekeztem behízelegni magam az iskolában, és megtámadtam a tanárokat. A sarokban kaptam egy padot. Bolond voltam, és a legelevenebb gyerek az osztályban. Séták Washington városában a Néger utcánkon. A könyvtár és a könyves voltok. Narancssárga tégla a forró napon. A könyvek és versek mágiája. A szex csak még jobban serkent, mint bármi, amit eddig ismertél. És minden a béke, és a könyvek elvesztik bájukat, és visszakerülsz a vízió szemére. A rock történet egybevág ifjúságommal. Gyere Los Angelesbe a filmiskolába. Venice-i nyár és kábítószeres vízió, listavezető dalok, korai küszködések és megaláztatások. Köszönet a lányoknak, akik etettek. Lemezkészítés. Elvisnek szexes, bölcs, érett hangja volt 19 éves korában. Az enyém még mindig őrzi egy elfojtott ifjúkoror hangú nyafogásait. Jelentéktelen vinnyogások és őrjöngések. Egy érdekes énekes, legfeljebb egy üvöltés, vagy beteg zümmögés. Semmi sincs belőle.